havadume egyat incsöknak. Vesz nume luise galikoleri ashkare jelász uan iragán. Nisder mezanic.